kiss, kikis, kukukakikiriku. Kakukukatuk, kukakikukaku. Kukukis, kikis, kukukakikiriku. Huh? Kakakukatuk, kukakikukaku. Kukukis, kikis, kukukakikiriku.